0: One's over there.
1: Good morning, you sixer.
2: Two zero two.
1: Four three four. 701. 701. 701. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801. 801